0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ősszel nyújtja be a kormány a költségvetést, újra elérhető a teljes körű ügyintézés az MVM-nél. Sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre. Elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb kaf villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 kaf villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvítve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit, nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák, csak elvétve lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébih. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz kopár területeken is, ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak. Megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazása. A gépjármű adó már Quicklink-el is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, ahol az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, és az néhány másodperc alatt teljesül. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőkutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékolni, sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrás. Fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk az ország nagy részén, időnként megnövekedhet majd a fátyol és gomoly felhőzet. Csapadékra elsősorban a Dunántúlon kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmelegebb órákban 28-35 fok várható. Holnap a napos felhős időben további záporok, zivatarok alakulhatnak ki elszórtan, de számottevő csapadék nem valószínű. 32-36 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, csodás kis csütörtököt mindenkinek, drága jó hallgatók. Egy nappal megugrottuk a tegnapit, annak rendes módja szerint, aki az éjszaka dolgozott, neki jó pihenést kívánok. Közeledik az újabb hétvége, adjon ez erőt mindenkinek. No, július 16, jelentem ma van a kígyók világnapja. Hey! Na majd erről is, és persze hozom a történeteket is, meg megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Jó, az utakon vigyázzunk, ami pedig a zenéinket illeti, mindig a legnagyobbak. Jön majd Jimmy Jamison, az Aerosmith, kezdéstek meg, legyen mondjuk Rainbow. Jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Csak a szokásos, vagyis forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban. Sávzárás a Róbert Károly körúton a Vidámparki felüljárónál az Árpád híd irányába. És útszűkület a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Hát őszinte leszek, én csak vezetéknévben találkoztam vele, de ez az én problémám. Kedves Walterek, boldogot a mai napra, így június 16-ára. És mondom, ma van a kígyók világnapja, a hüllők védelmére és a velük kapcsolatos tévhitek eloszlatására létrehozott nap. Vagyis ma próbáljuk meg szeretni a kígyókat. Jönnek az információk, aztán pedig majd megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a rockkrónikások, és persze zenélünk. Anthrax? Anthrax. Meg egy kis Metallica.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ősszel nyújtja be a kormány a költségvetést, újra elérhető a teljes körű ügyintézés az MVM-nél. Sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre. Az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb kaf villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 kaf villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, haladjunk szépen sorban. 1966. E napon megalakult a Cream. Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker Londonban létrehozta hát az első igazi szupergrupot. Aztán 76. Kreatív és belső különbségek miatt feloszlott az Allman Brothers Band. Két évvel később aztán újra egyesültek. 2000-ben a Coldplay megszerezte története első brit lista vezető pozícióját a debütáló albummal, 2007-ben pedig a The White Stripes fellépett a történelem leggyorsabb koncertjén a kanadai Újfunlandon. Jack White mindössze egyetlen cisz hangot játszott le a gitárján, amit meg White egy lábdob és cintányér ütéssel kísért, majd levonultak a színpadról. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Csak a szokásos, vagyis forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávzárás a Róbert Károly körúton a Vidámparki felüljárónál az Árpád-híd irányába. És útszűkület a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit, nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák, csak elvétve lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébih. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz kopár területeken is, ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak. Megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazása. A gépjármű adó már Quicklink-el is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, ahol az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, és az néhány másodperc alatt teljesül. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőkutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
9: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
8: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk az ország nagy részén, időnként megnövekedhet majd a fátyol és gomoly felhőzet. Csapadékra elsősorban a Dunántúlon kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmelegebb órákban 28-35 fok várható. Holnap a napos felhős időben további záporok, zivatarok alakulhatnak ki elszortan, de számottevő csapadék nem valószínű. 32-36 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, kedves Walterek, boldogot mindenkinek. Na nem sokára majd erről a furcsa, rövid koncertről, jó? Addig viszont még jön Billy Idol, ez pedig itt Meatloaf.

Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, szóval 2007-ben e napon volt a világ, vagy hát a történelem leggyorsabb és legrövidebb koncertje, a The White Stripes legendás egyhangos koncertje, ami mögött egyébként nem balhé volt, hanem egy tudatosan felépített, poénos és egyben rekordkísérletnek szánt akció. Szóval a duó 2007 nyarán egy hatalmas turnét bonyolított le Kanadában azzal a céllal, hogy az ország összes tartományában fellépjenek. Útközben a hivatalos aréna koncertek mellett rengeteg ingyenes, meg előre be nem jelentett villámkoncertet adtak, például egy városi buszon, vagy éppen egy idős otthonban. Az utolsó állomás Új-Funland szigetén St. John városában volt. Na, mi történt a színpadon? Jack White-nak az egyik reggelinél támadt az az ötlete, hogy a záró állomáson adják a világ legrövidebb koncertjét. 2007. július 16-án délután a város híres vigalmi negyedében a George Street-en állított szabadtéri színpadra vonultak fel. Jack odaszólt Megnek, hogy amint megüti a cintányért, azonnal fogja is le, hogy a hang csak egy ezred másodpercig tartson. Megcsendült az egyetlen cisz hang, majd Jack White a mikrofonhoz lépett és kijelentette: most már hivatalosan is játszottunk Kanada minden egyes tartományában és teritoriumában. Meghajoltak, és alig 50 másodperc után végleg lementek a színpadról. Egyébként hivatalosan is benyújtotta a fellépést a Guinness rekordok könyvéhez, és a szervezet 2009-es kiadásában el is ismerte, hogy a történelem legrövidebb koncertje volt ez. A dolognak azonban hamar híre ment, és a Guinness irodáját elárasztották a feltörekvő zenekarok és imposztorok jelentkezései, akik azzal akarták megdönteni a rekordot, hogy felmentek a színpadra, majd hangszeres játék nélkül azonnal le is jöttek. Hát, így volt ez akkoriban White Stripes-éknál 2007-ben. 103.9 Rock FM, utakon kéretik vigyázni, köszönet!

93.9. Rock FM. Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem.

0: Rock FM.
1: 7:30 jönnek a hírek, információk, aztán megjövünk a híres neves születésnaposunkkal, aki abszolút híres és neves, és mindezt meg is érdemli. Jó hírek után pedig majd

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 180 éves a Magyar Vasút, nyáron sem pihennek a vérlovagok, sok napsütésre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút. Egyebek mellett erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásokkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Privia Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejts el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Folytatódik a kamat csökkentés a lakossági állampapírok piacán. Az Államadósság Kezelő Központ a héten új sorozatokat indít alacsonyabb kamatokkal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, a jelenlegi sorozatokat pedig lezárják. A részletes feltételek az Államadósság Kezelő Központ honlapján érhetők el. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvítve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. No, hát kérem tisztelettel, egy dobos úriember, egy stílusteremtő dobos úriember, az, akivel a mai születésnaposok el tudnak dicsekedni, akiknek teszem hozzá boldog születésnapot. Nem más ő, mint Stuart Copeland, a Police motorjaként és alapítójaként világhírűvé vált zenész, nem csak poliritmikus játékáról, hanem felettébb kalandos életútjáról is ismert. Az amerikai Virginiában született, de gyermekkorát a Közel-Keleten, főleg Kairóban és Beirutban töltötte. Édesapja, Miles Copeland Jr., ugyanis a CIA alapító tagja és Közel-Keleti állomásfőnöke volt. Na, hát a kicsi Stuart itt ismerkedett meg az arab zenével és a bonyolult ritmusképletekkel. Kaliforniában járt, aztán egyetemre, majd 75-ben Londonba költözött. 77-ben ő maga alapította meg a The Police-t, miután meglátta a feltörekvő Stinget. Egy jazz rock koncerten meggyőzte, hogy költözzön Londonba és csináljanak punk rock zenekart. Andy Summers gitáros csatlakozásával alakult ki aztán a végleges trió. Zsenialitása pedig abban terjedt, hogy abszolút szakított a hagyományos nehéz rockdobolással, és bravúrosan ötvözte a reggit, a skát, a punkot és a jazzt. Védjegyévé vált a lábcin és a pergődob rendkívül precíz szinkópált használata, és bár Sting lett a zenekar fő dalszerzője, a korai slágereknél Copeland hangszerelése és feszített tempója adta meg a dalok igazi karakterét, és hát egyébként sikeres filmzeneszerző is lett. Szoktuk volt emlegetni, hogy például a Tőzsdecápák, vagy éppen a Rumblefish Rablóhal című filmjének zenéjét is ő szerezte, amiért egyébként Golden Globe-ra is jelölték. Emellett operákat, baletteket, sőt, szimfonikus darabokat is jól megszerzett. Hát így, kedves ma születettek, Stuart Copeland, 103.9 Rock FM, na, hát a körünnepeljünk zenével.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Csak a szokásos, vagyis forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban. Sávzárás a Róbert Károly körúton a Vidámparki felüljárónál az Árpád irányába. És útszűkület a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának határideje, egyre többen fordulnak a GVH-hoz, tovább melegszik az idő. Demeter Tia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
9: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre. Ez az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
8: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 KAF villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! legnagyobb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat és kellemetes munkavégzést mindenkinek. Éljenek a Walterek, hamarosan pedig egy 1966-os legendás zenekari alakulásról. Jó, addig viszont meg itt a Queen.

103.9 Rock FM. No, hát igen, 1966. július 16-a. A rock történet legelső hivatalos szupergrupja e napon alakult. A Cream. Bár a trió mindössze 2,5 évig létezett, teljes mértékben átformálták a könnyű zenét, lefektették a hard rock, a pszichedelikus rock, sőt, meg lehet kockáztatni a későbbi heavy metal alapjait. Ugye, Eric Clapton gitár, ekkor már valóságos gitáristen volt Angliában, miután otthagyta a Yardbirds-t, John Mayall és a Blues Breakers nevű zenekarában játszott, aztán Jack Bruce, basszusgitár és ének, rendkívül képzett jazz és blues zenész volt, aki szintén megfordult Mayall zenekarában. És hát persze Ginger Baker a doboknál. A zenei zsenialitás mögött állandó emberi dráma húzódott, mert hogy Ginger Baker és Jack Bruce szívből gyűlölték egymást, már a korábbi közös zenekaruk óta, amikor Baker felkereste Claptont, hogy alapítsanak egy új bandát, Clapton csak azzal a feltétellel ment bele, a Bruce lesz a basszusgitáros. Hát mondani se kell, a Ginger Baker rögtön sokkot kapott, de végül is belement a dologba. A tagok egója azonban és a Bruce Baker közötti elviselhetetlen feszültség miatt a zenekar 68 végén, hát de legalább a csúcson fel is oszlott egy legendás londoni búcsú koncerttel a Royal Albert Hallban. 103.9 Rock FM? No, hát akkor emlékezzünk egy kiváló muzsikával. Utakon vigyázzunk, köszönet!

0: kezem.
1: Fél kilenc, hírek, információk, és a szokásos kérdés. Tudtuk? Nem tudtuk? Hát majd megtudjuk. Na, a hírek után pedig jön a Mötley Crüe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Egyszerűbben rendezhetjük a gépjármű adót, kánikulában is figyeljünk kis kedvenceinkre, átmenetileg növekszik meg a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébih. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz kopár területeken is, ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak. Megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazása. A gépjármű adó már Quicklink-el is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, ahol az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, és az néhány másodperc alatt teljesül. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőkutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
3: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba is, akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrás. Fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
2: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk az ország nagy részén, időnként megnövekedhet majd a fátyol és gomoly felhőzet. Csapadékra elsősorban a Dunántúlon kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmelegebb órákban 28-35 fok várható. Holnap a napos felhős időben további záporok, zivatarok alakulhatnak ki elszortan, de számottevő csapadék nem valószínű. 32-36 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, csak szólok, hogy ma van a mesterséges intelligencia felismerésének és utóbbi nehezebb megbecsülésének világnapja. Minden év július 16-án ünnepeljük. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a technológia emberiségre gyakorolt pozitív hatásait, miközben fókuszba helyezi a sürgető etikai kérdéseket és szabályozásokat. Utóbbival maximálisan egyetértek. Hát nem egy öreg ünnep, mert hogy a kezdeményezést 2021 májusában alapította a szervezet egy marketing szakemberrel, az élen bizonyos Jason Curtin. Az ötletet egy mesterséges intelligenciáról szóló film ihlette, amelyben egy ív nevű mesterséges intelligencia átveszi az irányítást a világ felett. Hát igen, az tagadhatatlan, hogy létjogosultsága van, mert hogy piszok mód nem tudunk ezzel igazából mit kezdeni, csak loholunk utána. De minden esetre most már ezt is tudjuk, drága jó hallgatók, hogy július 16-a a mesterséges intelligencia felismerésének és megbecsülésének világnapja. Úgyhogy ma mindenki legyen kedves a mesterséges intelligenciájával. 103.9 Rock FM, és persze közben vigyázzon az utakon!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Csak a szokásos, vagyis forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávzárás a Róbert Károly körúton a Vidámparki felüljárónál az Árpád híd irányába. És útszűkület a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Egészséges étrenddel a demencia ellen. Nyáron sem áll a sürgősségi vérszállítás. Sok napsütésre számíthatunk. Demeter Tia vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút. Egyebek mellett erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásokkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. A nyári hőségben sem áll a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Privia Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
6: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejts el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
5: Folytatódik a kamat csökkentés a lakossági állampapírok piacán. Az Államadósság Kezelő Központ a héten új sorozatokat indít alacsonyabb kamatokkal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, a jelenlegi sorozatokat pedig lezárják. A részletes feltételek az Államadósság Kezelő Központ honlapján érhetők el. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, remélem gond egy szál se éljenek a Walterek. És persze hozom a zenéket. Nem is akármilyeneket. Jön majd Alanis Morissette, Bruce Springsteen kezdésnek meg, Ugly Kid Joe. Vigyázzunk az utakon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ősszel nyújtja be a kormány a költségvetést, újra elérhető a teljes körű ügyintézés az MVM-nél. Sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre. Az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb kaf villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 kaf villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

3 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát bizony-bizony nagyon gyorsan megy ez a hét, tovább megyek, nagyon gyorsan megy ez a hónap, még tovább megyek, nagyon gyorsan megy ez a nyár. Már július 16-a van, még 3 nap, és vége van a foci VB-nek is. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak, ilyenkor aztán már tényleg lehet tudni, hogy kinek drukkol az ember, és mit szeretne, de közben azért lehet hidratálni, mert hogy nyár van, és még hogyha nem is süt a nap, akkor is gondoskodnunk kell a napvédelemről, hallgatnunk kell a legjobb rockzenéket, még akár online streamen is, hát hiszen, ha valaki elmegy szabadságra és elutazik, akkor egy jó internettel el lehet bennünket érni, www.rockradio.hu. És akkor jöjjön már is a Sweet, és egyik legnagyobb slágerük, a Ballroom Bliss. A dal 1973-ban jelent meg és meghódította a világot, Kanadában listavezető lett, Angliában és Ausztráliában a második, az Egyesült Államokban pedig az 5. helyig jut, és ilyen formán a rock történelem egyik legnagyobb klasszikusa. Ez a Sweet és a The Ballroom Blitz.

Rock FM, hát a Pantera érkezik, akik igazából már nagyon-nagyon kellemes ismerőseink, hiszen most már rövid időn belül harmadszorra jártak Magyarországon, most a Metallica, hát kvázi vendégzenekar, előzenekart nem mondanék, mert azért a Pantera az egy eléggé kedvelt együttes, na, hogy finoman fejezzem ki magam, és valami egészen fergeteges koncertet toltak le, egy kis koncertet a Metallica előtt. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak ők is, iszonyat jó volt a hangosítás, azért azt hozzá kell, hogy tegyem a Puskás Arénában, és olyan energiákat raktak bele ők is ebbe a kisebb fajta fellépésbe, hogy tényleg nagyon komolyan vették az egészet. Talán Phil Anselmo kicsit sokat ment hátra inni, egy picit talán be volt rekedve, de ez még belefér simán ebbe a zenei műfajba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is örök élmény marad. Ez a Pantera és a Cemetery Gates.

103.9 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult. Mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe showra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatással van rájuk John Five. Na, ugye kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére, és most hadd jöjjön az én kedvenc Mötley Crüe dalom, ez a Kickstart My Heart.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki Rock délelőtt, azaz a kispénteki Rock délelőtt. Hát ugye a 16. napját tapossuk most már júliusnak, 3 nap múlva vége van a foci VB-nek, de ez nagyon-nagyon izgalmas időszak, vigasztaljon bennünket ez, már ha valaki nagyon nem szeretné elengedni ezt a foci VB-t. Egy a lényeg, hogy együtt vagyunk, hallgatjuk a legjobb rock zenéket, és még ráadásul nyár is van. A napvédelemről akkor is gondoskodnunk kell, hogyha nem süt a nap, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még ha nem süt a nap, akkor sem, és sok vizet iszunk. Na, de jöjjön a Nirvana, akiknek az In Utero című utolsó stúdióalbumának első kislemezes dala jön. Kurt Cobain egyik legzseniálisabb szerzeménye, a Heart Shaped Box, amelynek szövege nagyon sokak szerint viharos kapcsolatáról szól, feleségével, Kurtnél labbal. Maga a cím is állítólag onnan származik, hogy Kurtni szívalakú bombonos dobozokat gyűjtött otthonukban. Ez a Nirvana és a Heart Shaped Box. We'll be right back.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hát nagy hírek a Def Leppard-dal kapcsolatban. Megjelent legújabb daluk, amely következő stúdió albumuk előfutára lehet. Hát ugye néhány nappal azután, hogy több rejtélyes teaser videóval is beharangozták, megérkezett a Def Leppard legújabb dala, nem is olyan régen, hát mondjuk volt ez azért már fél éve. A Rejoice című track világpremiérjére a brit BBC Rádió 2-es csatornáján került sor, Vernon Kay műsorában, most pedig már bárki számára meghallgatható az összes ismert streaming platformon. A száma a legendás angol zenekar első új felvétele, a 2024-ben megjelent Just Like 73 óta, amelyben a Rage Against the Machine és az Audioslave gitárosa Tom Morello is közreműködött egy szóló erejéig. A Rejoice című dalról, akkor még cím nélkül, és a várva várt új nagylemezről Joe Elliott frontember azt nyilatkozta, hogy vagy 2026 végén, vagy 2027 elején láthat napvilágot. Aki pedig többet szeretne tudni erről a nagy hírról, az a www.rockradio.hu oldalon Dandó Ádi cikkéből mindenről értesülhet. Def Leppard, ennyi.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrénjeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze a 2017-es Songs of Experience óta. Ez a U2 és a Sweetest Thing.

0: reklám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, amely már délután folytatódik. Hát mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánok. Ugye 16-a van júliusban, 2026-ban, amikor is zajlik a foci VB, de ugye már a finishben tartunk, 19-én vasárnap lesz vége, de hát odáig még azért el kell jutnunk. Először is sok vizet kell innunk, aztán utána gondoskodni kell a napvédelemről, még akkor is, hogyha nem süt a nap, illetve ha autóval megyünk valahova, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor sem, ha nem süt a nap. Igen, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és akkor már is csapjunk bele Animals és a The House of the Rising Sun, amely eredetileg egy amerikai tradicionális folkdal vagy népdal volt, amelynek pontos szerzőjét senki nem ismeri. A történet egy New Orleans-i házról szól, ahol a főszereplő élete igen rossz irányt vesz, és arra figyelmezteti a többieket, hogy ne járjanak úgy, mint ő. Na most ezt a dalt rengetegen feldolgozták, de a legsikeresebb verzió az nyilván az Animals-é, és egyben ez lett az első folk rock dal is. Animals, House of the Rising Sun. There is

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az egyes főúton Biatorvágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkületen kell áthajtani, a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ez napközben torlódást okozhat, és szintén a 11-es főúton Tahitótfalun a 30-as kilométernél csatornáznak, itt is lezárták a fél útpályát. Plusz 36 20 99 9 103 9, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és ez szerintem jöjjön egy jó Guns N' Roses. Welcome to the jungle.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, hát Oasis, akik ugye 2025 visszatérésükkel egyszerűen felrobbantották a rockvilágot. Ez volt az egyik legnagyobb szenzáció, hogy kibékültek a Gallagher testvérek, de nem ért véget a történetünk a Live 25 turné lezárásával, bár hivatalos bejelentés még nincs, egyre több európai város neve merül fel. Egy lehetséges koncertturné kapcsán a legkonkrétabb hírek Rómából érkeztek, ahol a város kulturális vezetése nyilvánosan beszélt az Oasis esetleges fellépéséről, miközben Madrid neve is rendszeresen felbukkan a rajongói találgatásokban. Hát emellett egyre erősebbek azok a pletykák is, hogy a zenekar visszatérhet a legendás Knebworth House színpadára, ahol 1996-ban több mint 4 millió ember előtt írták be magukat végleg a brit rock történelembe. Egy biztos, egyelőre hivatalos turnénaptár nincs, de a háttérben zajló egyeztetések alapján könnyen elképzelhető, hogy hamarosan újabb Oasis koncerteket jelentenek be. Hát várjuk, várjuk, addig meg Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
5: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, hát ugye már csütörtökön délután, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánok. Ugye a foci VB az még 19-éig tart, nagyon-nagyon izgalmas ez az időszak már ebből a szempontból is, a nyaralások szempontjából is, a nyár szempontjából is, ha esetleg nem süt a nap, akkor is sok vizet iszunk és gondoskodunk a napvédelemről, és egyébként hallgatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, ha Szabin van, jó Szabit, szerintem mindenkit felsoroltam, úgyhogy jöhet a Quiet Riot és a Come On Feel the Noise, amely eredetileg nem is a Quiet Riot dala, a számot az angol Slade együttes írta, és adta ki 1973-ban, azonnal listavezető lett, és a zenekar egyik legnagyobb slágerévé vált. 10 évvel később az amerikai banda Quiet Riot dolgozta fel, akik eleinte hallani sem akartak a feldolgozásról, végül mégis stúdióba vonultak vele, és egy ilyen korszak alkotó felvétellel rukkoltak elő, ez a Quiet

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és szintén az M1-esen a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se le, se felhajtani. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek, szintén a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Plusz 30-20-99-9-9-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jön is az Aerosmith egyik legjobb dala, Living on the Edge.

103.9 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, aki két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és ő üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon, de egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt, két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk, szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg kitett magáért, és nagyon reméljük jönnek még, sőt, ez biztos, ez a One.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Du hast mich. Du hast mich.

100.9 Rock FM. Na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát igen, ez 16. napja júliusnak, és a 19. napján lesz vége a foci VB-nek. Ez van, akinek megkönnyebbülés, tehát szerintem azok vannak kevesebben. Van, akinek pedig nagy szomorúság, mert nem tud elpezsegni a foci VB-n innentől, de azért szerintem lesz még izgalom ebben az életben. Például itt a nyár, lehet menni nyaralni, és lehet gondoskodni a napvédelemről, és lehet sok-sok vizet inni, és ha megyünk valahová autóval, és leállítjuk, senkit és semmit nem hagyunk benne, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket, most például a Red Hot Chili Peppers, amelynek a basszusgitárosa még soha életében nem adott ki szólólemez, de 2026. március 27-én megtört a jég, és Honora címmel kijött szólólemeze, amelyen basszusgitár mellett trombitán is játszik és énekel, és igazából az egész lemez inkább jazzes, és a jazz világából vannak remek zenészek hallhatók a lemezen, szóval Flea így. Ez a Red Hot Chili Peppers és a Californication.

93.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Bloodnak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát azért egy-két dalt meghallgatunk tőlük, újra és újra ez a Slayer és a Seasons in the Abyss.

103.9 FM. Nos ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsek Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig holnap is mindenkit várok nagy-nagy szeretettel és egy jóféle pénteki rock délelőttel, már nagyon hétvégi hangulatban. Ugye itt a foci VB, itt a nyár, mi bajunk lehet, itt vannak a legjobb rockzenék. Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Warrant és a Cherry Pie.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM háború gyermeke helyett pici kánikula ezekben a napokban. Kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. Ez az a csütörtök és a most következő péntek, amikor 32-34 fokos csúcsok várhatók. Főleg a péntekre hívják fel a figyelmet, mert az kimondottan kánikula már 34 fokos csúcsokkal. Hajnali felmelegedések is 21 és 24 fok körül, hogy aztán szombatra jöjjön egy hidegfront, és a hidegfront miatt 29-33 fok lesz, de állandóan el akarja hűteni az időt a hétvégén támadó hidegfront, mert hogy vasárnap is jön egy, ennek következtében a jövő hét elején már csak 26-28 fok várható. Ilyen is van, de a júliusi nyarat megint nem lehet feltartóztatni. Zsú írja nekem, hogy amikor a melegről beszélsz, akkor miért nem játszod a nagy ho-ho-horgást? Ezt várjuk mindig. Komolyan? Tessék!

0: Hol a fó-fó-fó nagy forgász?
1: Semmi jónak nem vagyok az elrontója. A csütörtöki rock délutánban sem, és még mindig ott tartunk, hogy a Alanis Morissette itt járt Magyarországon, és koncertet adott, újra és újra jön, szereti Budapestet, már csak az édesanyja miatt is, aki 56-os menekült volt, és Kanadáig meg sem állt. Alanis Morissette-nek egyébként van egy ikre, Véd Imrének hívják.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat. A tegnap történt súlyos baleset helyszínénél, a 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, itt 1-2 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M51-es autóúti csomópont előtt aszfaltmarási munkákat végeznek. A 21-es és a 22-es kilométerek között a belső sávban a torlódás jelenleg meghaladja a 7-es kilométert. És burkolatjeleket festenek az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán, az M0-as autóút csomópontjától kezdődően a 22-es kilométertől a 25-ös kilométerig mozgó terelés mellett csak a belső sávon lehet haladni, emiatt a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres a torlódás. Budapesten baleset történt a Margit hídon, lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban még mindig, és hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton is, hétköznaponként még mindig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

99 Rock FM, jön a Genesis Tabukat döngető dala a 90-es évek elejéről. Maga a videóklip és a hozzá tartozó dal is óriási siker lett, miközben hát mondanám, hogy az egyházak tiltakoztak, de nem az egyházak tiltakoztak, hanem a különböző vallási felekezetek. Milyen vallási felekezetek? Akik pénzt kértek azért, hogy mindenkinek pénzügyi szerencséje legyen. Ezt a korszakot Magyarországon nem is biztos, hogy 1993 körül ismertük, évtizeddel később viszont igen, akik a televízióban gerincműtétet hajtottak végre, a képernyőn keresztül, meg különböző jóslásokba, különböző gyógyításokba bocsájtkoztak, meg aztán jöttek az ilyen fura istentiszteletek, ahol elájultak az emberek, és egyébként is teljesen átszellemült arccal, ugrálva, tombolva énekelték az állítólag vallási popsikereket. A kísérő videóklipben Phil Collins gátlástalan televíziós vallási szereplőként szerepelt, és jelölést kapott az év brit videója díjra az 1993-as Brit Awards-on. És a dalnak ráadásul nem is ez lett volna az eredeti címe, hanem a Do the New Thing, mert hogy Tony Banks a szintetizátoron leüti azokat a hangokat, ami valóban elindít valami vadonatúj dolgot. Aztán amikor gyártották a dalt, írták hozzá a dalszöveget, akkor rájöttek, hogy a legfontosabb mondani való, hogy Jesus knows me, and it knows I'm right, vagyis Jézus ismer engem, és azt is tudja, hogy én egy jó ember vagyok. Ennek a dalszövegnek a folytatása logikusan elvezette Phil Collins-t a mániákus, fanatikus keresztények gondolatához, akik hiszik, hogy kapcsolatban vannak a mindenhatóval, amit legjobban a televíziós hittérítők testesítettek meg, akik közül sokan azzal finanszírozták fényűző életmódjukat, hogy jótékonysági adományokból csalják ki a hívők pénzét. Tony Banks billentyűs megjegyezte, hogy bár szereti a dalt, egy kicsit cinikusabb, mint Collins szokásos dalszerzési stílusa. Hölgyeim és uraim, itt a Genesis a 90-es évek elejéről, a dal, hogy Jesus knows me.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután. Ennyi évvel később is mindenki azt mondja, hogy a Terminátor 2-es volt a legjobb az összes film közül, amit egyáltalán Terminátornak hívnak. Az 1991-ben megjelenő pusztító film a szószoros értelmében lekörözte még az 1984-es karrierindító film sikerét is, vagyis hogy a második rész, a folytatás sokkal jobban sikerült, mint a kezdeti 1984-es, pedig a maga idejében az sem volt piskóta. Na de azóta is emlegetik a bakikat, hogy amikor a bárból kijövő férfi a levegőbe lő, a Terminátor szeme megrebben, egy Terminátor szeme nem rebbenhet meg. Ezután veszi el tőle a szemüveget. Sarah Connor szerez egy gémkapcsot, amivel cellájában kissé életszerűtlenül kioldja a bilincsét, azonban a cellaajtó nyitásánál kissé rejtélyes módon már szakszerűen kettő gémkapocssal dolgozik. Amikor a Terminátor éppen készül felkapni John-t a motorjára, akkor észrevehető, hogy az nem is Arnold Schwarzenegger, vagyis egy kaszkadőr helyettesíti a meredekebb jeleneteknél, és amikor a Terminátor üldözi John-t, a szélvédője betörik, egyik vágásban csak törött, de a keretben van, míg egy másikban a bal felső sarka kihajolt, majd néhány másodperccel később ismét a helyén van. Ezt a bakit aztán később az úgynevezett 3D-s újra gondolt kiadásban kijavították. Na de kicsire nem adunk, ahogy szokták mondani, és egyébként is összességében hibák ide, hibák oda, ez egy nagyon jó film, ennyi évtizeddel később is. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok. Az Útinform azt írja, az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, most már órák óta 1-2 kilométeres a torlódás folyamatosan. Budapesten baleset történt a Hegyalja úton, és korábban mondtam, hogy történt egy baleset a Margit hídon is. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és továbbra is hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, Ozzy Osbourne a legendák sorában. Életében is legenda volt. Nagyon-nagyon sokan mondják ezt, és mindenkinek igaza van. Az elmúlt percekben a No More Tears az egyik legjobb dal, pedig van mit választani a pályafutásból. Csütörtöki rock délután zenei folytatás, most Hobo Blues Band.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig, továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban, és hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton ezen a héten is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, és sávlezárások a 2. kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, illetve a Bécsi úton és a Vörösvári úton is kifelé. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában. Váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a 2. kerületben is a Szépföldi úton. Sávlezárás van a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, és továbbra is korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Roland Arzabal és Curse Smith, vagyis a Tears for Fears óriásit mennek a 80-as évek közepén. Egyetlen albummal, persze több is volt, Songs from the Picture, és róla a szuperslágerek ez is, Everybody Wants to Rule the World, vagy a Shout, és aminek most van 40. évfordulója, 1986-ból a Mother's Talk. És közlekedési információk Rock FM hallgatóktól, közben baleset történt Budapesten, a Szilágyi Erzsébet fasorban, és van egy baleset a 11-es főúton is. Köszönöm, további részletek 17 óra után, és a Kiss, I was made for loving you.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, a Kissnek több pálfordulása is volt, a 79-es az egyik, amikor azt mondták, hogy paródia dalt csinálnak, ez lett a pályafutás legnagyobb slágere, és aztán a 80-as évek elején ugye óriási visszhangja volt annak, hogy az MTV-ben feltűntek smink nélkül, amikor az emberek azt kérdezgették egymástól, vagy beírtak az MTV-be, már nem is emlékszem pontosan, hogy amúgy akik a televízió képernyőjén voltak, azok kik? Mert hogy a Kissre hasonlítottak, de hát smink nélkül meg nem ismerjük föl őket. Pedig az lett volna az eredeti. Aztán később a sminket tényleg elhagyták a 80-as években, és jöttek jobbnál jobb zenékkel. A Crazy Crazy Nights 1987-es visszatérésnek is óriási, mint ahogy még a 90-es években is folytatódik a munkásság. Nem is rosszul, de egyetlen egy mérföldkő a 80-as, 90-es évek váltásánál megint van, amikor a Michael Bolton megírja a szerelmes balladát, a Forever-t a csapatnak. Szenzáció volt, hogy ki a dal szerzője, Michael Bolton, aki amúgy is befutott sztárnak számított, és hogy a Kiss szerelmes balladát énekel, az nem volt annyira szokatlan, csak hát így. Kellemes délutánt kívánok, egyetlen hír az Útinformtól, ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, Tatabánya és az M0-ás között is időről időre lassabb forgalomra kell számítani. Budapesten baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban, és van egy baleset a 11-es főúton is. Továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és lezárták a mai naptól a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, pontosan 1989-ben történik, hogy a Send Me an Angel a Real Life ausztrál csapattól újra megjárja az angol-amerikai slágerlistákat. Eredetiben 1984-es, 5 évvel később újra kiadják, és elképesztő siker lesz. De a Rock FM-en, ha a Send Me an Angel-t emlegetjük, akkor legyen Scorpions az 1990-es albumról, ami a Crazy World címet kapta. Ezen az albumon van rajta a mindent vívő Wind of Change is, amelynél jobbat sosem csináltak, pláne az Amerikai Egyesült Államokban bejutott a top 4-be. Ennek következtében a Crazy World album is a mennybe ment, és előtte az 1984-es sikereket emlegették, hiszen azzal domborított óriásit a Scorpions Németországból. P-Mobil a zenei folytatás, most a Rock FM-en, a dal címe, ha újra kezdeném.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton ezen a héten is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, és sávlezárások a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, illetve a Bécsi úton és a Vörösvári úton is kifelé. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a második kerületben a Nagyrét utcában. Váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a második kerületben is a Szépföldi úton. Sávlezárás van a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, és továbbra is korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Szók FM, hétvégén jön megint az enyék sora az időjárásban, vagyis szombaton is jön egy pici enye, meg vasárnap is jön egy pici enye, hidegfront hátán, ami majd a jövő hét elejének időjárását szeretné elhűteni mondjuk olyan 26 fokosra. Előtte még a csütörtök és a péntek 32-34 fokos, a hajnali felmelegedések is 21-24 fokosak, vagyis hogy már hajnalok hajnalán számíthatunk olyan hőmérsékletre, amiért máskor könyörögnénk, hogy napközben legyen ilyen kellemes jó idő. Hát ha ez a kellemes hajnalban, akkor innen indulunk a 34 fok felé. Szombaton az érkező hidegfront 24-29 fokot csinál, átmeneti felhősödéssel, de még csapadék nélkül, és elvileg vasárnap is megúszuk jelentősebb csapadék nélkül, éppen csak ízelítőt kaphatunk a záporokból, zivatarokból, viszont a vasárnap az 33 fokos csúccsal zár, hogy jövő hét elején ennél jóval alacsonyabb hőmérsékletek legyenek, kezdetben 28, aztán 26 fok.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM az LGT sláger zenéje 1976-ban Magyarország számára és az akkor ritkaságnak számított angol nyelvű változat is, sőt instrumentális változat is készült belőle, mert hogy a Kenguru 1976-os film főzenei motívuma ez, és voltak a filmben olyan részek, ahol csak az instrumentális zenei betétek kellettek, meg volt, ahol komplett a dal, az Álomarcú lány. A Kenguru 1976-ban bemutatott úgynevezett road movie jellegű színes zenés magyar játékfilm, mely Berta Bulcsú azonos című kisregénye alapján készült. Főhőse egy kőbányai fiatal teherautósofőr, aki a paksi atomerőmű építkezésére szállít anyagokat, mert hogy a paksi atomerőmű egyébként még csak akkor épült. Egyik fuvarja alkalmával felvesz egy csinos toppos lányt, akibe belehabarodik, noha barátnője is van, és innentől kezdve bonyolódnak a szálak. A főszerepben Gálfi László, Vándor Éva, Koltai Róbert, aki még akkor nagyon fiatal, mindenki egyébként nagyon fiatal a filmben, Pásztor Erzsi, Tarján Györgyi és még nagyon sokan mások. Zenei folytatás most a csütörtöki rock délutánban, vissza a 90-es évek végére, ha azt mondom, hogy Rob Zombie és a Dracula.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig, továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban, és hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton ezen a héten is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, és sávlezárások a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, illetve a Bécsi úton és a Vörösvári úton is kifelé. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a második kerületben a Nagyrét utcában. Váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a második kerületben is a Szépföldi úton. Sávlezárás van a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, és továbbra is korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig, továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban, és hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton ezen a héten is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, és sávlezárások a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, illetve a Bécsi úton és a Vörösvári úton is kifelé. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a második kerületben a Nagyrét utcában. Váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a második kerületben is a Szépföldi úton. Sávlezárás van a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, és továbbra is korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM, hétvégén jön megint az ejjék sora az időjárásban, vagyis szombaton is jön egy pici ejnye, meg vasárnap is jön egy pici ejnye, hidegfront hátán, ami majd a jövő hét elejének időjárását szeretné elhűteni mondjuk olyan 26 fokosra. Előtte még a csütörtök és a péntek 32-34 fokos, a hajnali felmelegedések is 21-24 fokosak, vagyis hogy már hajnalok hajnalán számíthatunk olyan hőmérsékletre, amiért máskor könyörögnénk, hogy napközben legyen ilyen kellemes jó idő. Hát ha ez a kellemes hajnalban, akkor innen indulunk a 34 fok felé. Szombaton az érkező hidegfront 24-29 fokot csinál, átmeneti felhősödéssel, de még csapadék nélkül, és elvileg vasárnap is megúszuk jelentősebb csapadék nélkül, éppen csak ízelítőt kaphatunk a záporokból, zivatarokból, viszont a vasárnap az 33 fokos csúccsal zár, hogy jövő hét elején ennél jóval alacsonyabb hőmérsékletek legyenek, kezdetben 28, aztán 26 fok.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: valamit mondok.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM pokolgép, itt és most Bűdi Szili a műsorvezető 8 órától csütörtöki Rock the Night egészen éjfélig, és pénteken már a hétvégével vagyunk elfoglalva, pláne, hogy az időjárás is egészen jónak ígérkezik, 29-33 fokkal, hát mikor melyik, ő sem tudta még eldönteni, de lehet, hogy pénteken okosabbak leszünk. Lavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Csördi búcsúzásul, mi más, mint a Don't Stop

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest! FM 103.9 itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, ez pedig itt a Rock the Night, ami ebben a pillanatban is elindul, hogy beteljesítse küldetését, és a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágereit és rockpletykáit hozzá hozzátok. A telefonszámunk továbbra is 0620-999-1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek jó munkát kívánok. Indul a Rock the Night, kalandra fül!

Szaszaveron, ez itt a 103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili. Július 16-án is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 198. napján. Az évből még 167 nap van hátra. Július 16-án Walter Vilma és Zsejke és Hedvig ünnepel. Nagy szeretettel a Walter germán eredetű név jelentése, uralkodó, harcos. Érdekes módon a név régebben szinte csak irodalmi szereplőkön keresztül maradt fent. Például Walter Scott író révén, akinek művei romantikus regényírás úttörői voltak. A Hedvig név hallatán sokaknak jut eszébe Szent Hedvig, akit a lengyelek patrónájaként tisztelnek, míg a Zsejke népszerűsége csak az utóbbi években kezdett nőni, és mára már modern hangzásával egyre több gyerekszobában felbukkant. Az Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel és szereti a rockzenét.

93.9 Rock FM, gyerekek, hát akkor induljon a Szilipédia. Tudtátok, hogy 1969. július 16-án indult el az Apollo 11 holdra szállás történelmi küldetése. Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins ezen a napon startoltak el a floridai Kennedy űrközpontból. 4 nappal később Armstrong történelmi lépése világszerte élőben volt látható. Kevesen tudják, hogy az űrhajósoknak külön nyomtatványt kellett kitölteniük, a holdról visszatérve vámkezeléshez, mintha egzotikus árut hoztak volna haza. Hát ezek tiszta hülyék, de komolyan. A bejegyzés az volt rajta, hogy a holdkőzet és holdpor minta. Hát óriási. Ez a holdra szállás azt gondolom, hogy a világ egyik legtöbbet vitatott dolga, hogy ez létezett vagy sem, hogy stúdióban rendezték meg, nagyon sokan foglalkoztak vele, hogy ott nem is fúj a szél, miért áll a zászló, szóval, hogy elképesztő, de hát a világnak nagyon sokat adott, főleg reményt, hogy egyszer elhagyhatjuk a Földet.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, gyerekek, július 16-án a mai napon született a világ egyik legismertebb teniszlegendája, Ili Nestas, aki egy teljesen rendbontó személyiség volt. A román teniszező volt az első, világ első, amikor 1973-ban bevezették a ranglistát. Ő volt a sportág bohóca is, híres volt színes viselkedéséről, kiszólásairól és arról, hogy néha a bíróval is pingpongozott a meccs közben. Egyik mérkőzésén például egy műanyag banánt nyújtott át egy rajongónak, mondván, te legalább táplálod a közönséget, ha már én nem tudom. Ő egy kicsit másképp szórakoztatott, mint McEnroe, mert McEnroe mindenkit meg akart ugye verni, Nestas pedig hát igazából viccelni szeretett a pályán. Mi pedig a földkerekség legnagyobb rockslágereit hozzuk nektek.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy Louvre-nak van egy titkos múzeuma is a föld alatt, amit a legtöbb látogató nem is látogat. A Louvre pincéjében található a középkori vár maradványa, amire az egész múzeum épült. A hatalmas kövek és bástyák emlékeztetnek arra, hogy ez a világhírű galéria egykor védelmi erőd volt. A föld alatti szárnyban sétálva úgy érezheted magad, mintha a Da Vinci kód nyomozásába keveredtél volna. Bár csak Tom Hanks hiányzik egy kis zseblámpával, és mehet a buli.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy a flamand festők külön titkos kódokat rejtettek el a képeikbe. Például Peter Bruegel, vagy Hieronymus Bosch képein a háttérben gyakran olyan apró jelenetek zajlanak, amelyek önálló történeteket mesélnek el. Például egy sötét sarokban rejtőzik el egy róka, emberi ruhában, aki éppen zsebtolvajlást követel. Ez a korabeli korrupció kritikája volt. Az ilyen képeken akár órákig lehetne vizsgálódni, és mindig találunk valami újat.
1: Megérték a pénzüket ezek a flamandok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy 1971-ben, a mai napon született Corey Feldman, a 80-as évek egyik legismertebb gyerekszínésze. Ő szerepelt a Kincsvadászokban, vagy az I'm Ellen című filmekben, és még a Frászkarikában is. Gyereksztárként olyan népszerű volt, hogy saját telefonos rajongói vonala is volt, ahol napi üzeneteket hagyott. Feldman felnőttként zenei pályára is lépett, bár hát ezek a próbálkozásai leginkább a nosztalgiát célozták meg, és hát egész nagy kultusza alakult ki a YouTube-on.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93.9 Rock FM, hát sokszor visszatér Bíró László, ugye, aki a golyóstollat találta fel, de ő egy nagyon érdekes ember volt. Hát például nem csak a golyóstoll feltalálója volt, hanem autóversenyző is, festő is volt egyben. Bíró több országban is élt, végül Argentinában telepedett le. Ott annyira megbecsülték, hogy szeptember 29-ét, az első golyóstoll szabadalmi napját ma is a feltaláló napjaként ünneplik. Érdekessége egyébként, hogy Bíró nem is használta túl sokat saját találmányát, mert szinte mindig ceruzával írt, mondván, hogy a tinta túlságosan végleges.

103.9 Rock FM. No, hát akkor jöjjenek az egészségpercek, főleg azoknak, akik mondjuk éjszaka is autóban ülnek, mondjuk taxisoknak, rendőröknek, mentősöknek, vagy bárkinek, aki éjszakai ülőmunkát végez. Tudtátok, hogy kutatások szerint heti háromszori közepes tempójú sét a 30%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Nem kell maratont futni, gyerekek, elég napi 30 perc séta, de azt rendszeresen csináljátok, mondjuk hétfőn, szerdán, meg mondjuk pénteken. És mondjuk ezt a 30 percet igazán ki tudjuk szakítani az életünkből, azt gondolom. A mozgás javítja a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást és a stresszt is, kezelhetőbbé teszi. Az is kiderült, hogy a parkban sétálók boldogabbak, mint akik futógépen edzenek, úgyhogy tessék kimenni a szabadba, akármilyen hideg van. Sokan azt mondják, hogy a nagy hidegben nem lehet megfázni, azt másoktól kapjuk el. Szóval, ha legközelebb csak azt mondja valaki neked, hogy ne, csak sétálgattam, lehet, hogy éppen a szívét edzette. Hoppá!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93 Rock FM-nak, képzeljétek el, hogy a fagyit régen gyógyszerként írták fel a kínai orvosok. Több ezer éves recept szerint a jéggel kevert gyümölcslé vagy tej hűtötte a belső tüzeket, ami annyit jelentett, hogy csillapította a lázat vagy a fejfájást. Európába Marco Polo hozta be a jeges desszertek hírét, ma már persze nem gyógyszertárban, hanem fagyizóban veszed, de a hatás az ugyanaz maradt. Egy gombóc pisztácia után garantáltan jobb lesz a kedved.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.